láttam a katonatokán, büszke lehet édesapám, ott van a fiára. Nem kell sírni, értem édesanyám, jól áll rajtam a katonatokán, büszke lehet édesapám, ott van a fiára. Néhány óra

rendőre, újra csókol a szám, hazamegy az őrmester úr legjobb hatonája. Néked sem kell sírni, bármi babám, esztendőre, újra csókol a szám, hazamegy